90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő kedélyfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrizhető.

0: mafiája.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem lesz ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban. Zajlik az agyva vízpótlása, videóverseny fiataloknak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Július 1-én szünetel az ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban. A város emlékeztetett közösségi oldalán, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt ezen a napon a hivatal valamennyi szervezeti egysége zárva tart. Sem a Városháza, sem a Kossuth Lajos utcaépület nem fogad ügyfeleket. A helyi adóügyekkel és a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézés ugyanakkor továbbra is elérhető elektronikus úton. Az elektronikus önkormányzati portálon az adózó lekérdezhetik adószámla egyenlegüket, nyomon követhetik ügyeiket, és online adófizetésre is lehetőségük van. Megkezdték az agyva vízpótlását a Mátra-Verebélyi tározóból a tartós vízhiány miatt. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a folyót és teljes vízgyűjtő területét továbbra is vízhiány jellemzi, ezért a betározott vízkészletekből ütemezetten pótolják a vizet. Első lépésként közel a duplájára növelték a tározóból leeresztett vízmennyiségét. A beavatkozással szeretnék biztosítani a szükséges ökológiai vízmennyiséget, valamint az egyéb vízigények kielégítéséhez szükséges készleteket. A vízügyi igazgatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek végesek, ezért a folyó vízszintje ettől nem emelkedik jelentősen. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
3: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazás során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
1: Eger hagyományosan Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai cél, amely folyamatosan az ország top 15 legnépszerűbb települése között szerepel. Új művészeti koncepcióval és több bemutatóval készül a következő évadra az EGRI Kátonyi Kéza Színház, ismertették a város közösségi oldalán. Az intézményben új vezetői csapat kezdi meg a munkát, a művészeti vezetői feladatokat Szabó Sebestyén László látja el, a tánc tagozatot pedig Kondákor Ajsa Panka vezeti. A következő évad műsorán szerepel a Kubadis, az ötödik pecsét, a karácsonyének, valamint több színházi és táncelőadás is. A nyár végén

0: De megújul a színház honlapja, logója és arculata, ősszel pedig Eggerbe érkezik a Revizor című díjnyertes előadás is. Az új vezetés nyitottabb intézményt szeretne, ezért kávézó is nyílik a teátrumban. Megváltozott a helyi busz közlekedés rendje átmenetileg Egerben út- és közműmunkák miatt, írja az egerhírek.hu. A Malom utca Bécsei völgy irányú megállóját jelenleg nem érintik a járatok, az utasok a Malomárok utcai megállót használhatják. A Kővágó tér Szarvaskő irányú megállója is kimarad a forgalomból ma és holnap, ezért az érintett buszokra a Garzonház megállónál lehet felszállni. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szombattól ismét változik a forgalmi rend, ekkortól a Garzonház Szarvaskő irányú megállója marad ki, helyette a Kővágó tér megállót kell használni. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról. Közel 800 heves vármegyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben, hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Heves vármegyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. A 25 év alatti munkavállalók továbbra is személyi jövedelemadómentesen dolgozhatnak. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
1: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turista utat eltereljük onnan.
0: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Büntetőeljárás indult egy nő ellen, aki hamis márkajelzéssel ellátott táskákat árult az Egri piacon. Az ügyészségtől a heol.hu megtudta, a gyanúsított tavaly nyáron közel 15 női váltáskát kínált eladásra, amelyeken eredeti márkákat utánzó jelzések szerepeltek. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt indult eljárás. A nő beismerte a cselekményt és megbánást tanúsított, mivel mindkét fél hozzájárult a közben. Betítői eljáráshoz az ügyészség 6 hónapra felfüggesztette a büntető eljárást. Ha a felek megállapodnak és a vállalt kötelezettségek teljesülnek, az eljárás később megszüntethető. A tartós kánikula miatt több helyen is lehetőség van hűsölni Heves vármegyében. A heol.hu által is közzétett lista szerint áruházak, templomok, közintézmények és egyes szállodák is várják azokat, akik szeretnének lehűlni a legmelegebb órákban. Egerben többek között a bevásárlóközpontok, üzletek és templomok nyújtanak menedéket a hőség elől, de Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban és más településeken is kijelöltek hasonló helyszíneket. A lehetőség különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára lehet fontos. A déli és kora délutáni órákban lehetőleg mindenki klimatizált vagy árnyékos helyen tartózkodjon. Egerben emellett párakapuk is segítik a felfrissülést a város több pontján. Az időjárásról: sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható, napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, június 25-én csütörtökön Vilmos Viola napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, és lehet engem utánozni a 0620 55 55 155-ön hívható SMS Viber. Mindjárt jön az Enigma és a Return to Innocence, előtte még a Unique, mindenek előtt Tom Novi az Unexpected-del, Max M. Levente vagyok, ez a
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és két dívával megy tovább a csütörtök reggel. Közülük Shakira oroszlán részt vállal a foci VB-kből. Az idei torna hivatalos dalát is ő énekli, a Die Die-t. A megnyitón is fellépett, és sőt néha, ha kilátogat a foci meccsre, mint ahogy ezt tette legutóbb fiaival, a stadion kivetítőre is kiteszik, ekkor pedig óriási örjöngésbe kezd a közönség. Jön a Beautiful Liar, és nem sokára a TNT is. Itt a Best FM. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék fokozódik, a kánikula egyre kegyetlenebb, a forróság, részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, a csütörtök reggel pedig fél hét után Michael Bublé-val megy tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Sokan választanak belföldi úti célt, megújul a Gárdonyi Színház, változások az EGRI busz közlekedésben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazás során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Eger hagyományosan Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai cél pontja, amely folyamatosan az ország top 15 legnépszerűbb települése között szerepel. Új művészeti koncepcióval és több bemutatóval készül a következő évadra az EGRI Kátonyi Kéza Színház, ismertették a város közösségi oldalán. Az intézményben új vezetői csapat kezdi meg a munkát, a művészeti vezetői feladatokat Szabó Sebestyén László látja el, a tánc tagozatot pedig Kondák Orajsa Panka vezeti. A következő évad műsorán szerepel a Kubadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, valamint több színházi és táncelőadás is. A nyár végére megújul a színház honlapja, logója és arculata, ősszel pedig Eggerbe érkezik a Revizor című díjnyertes előadás is. Az új vezetés nyitottabb intézményt szeretne, ezért kávézó is nyílik a teátrumban. Megváltozott a helyi buszközlekedés rendje átmenetileg Egerben út- és közműmunkák miatt, írja az egerhírek.hu. A Malom utca Bécsei völgy irányú megállóját jelenleg nem érintik a járatok, az utasok a Malomárok utcai megállót használhatják. A Kővágó tér Szarvaskő irányú megállója is kimarad a forgalomból ma és holnap, ezért az érintett buszokra a Garzonház megállónál lehet felszállni. Az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Június 25-én csütörtökön országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Ma már sehol sem várható csapadék. A 11-20 fok közötti reggelt 31-37 fokos kánikula követi, és erre készülhetünk majd holnap, de szombaton is, amikorra 34-40 fok közötti értékeket jósolnak. Pump It, ez már a Black Eyed Peas slágere, a legjobb zenék között itt a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hét után jön majd a Daft Punk legendás slágere. Round the World, és itt lesz Lotfi Begi, Náksi, az Álmok Futók és Dr. Béres a Hold dalával. Ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Nem sokára szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: 65 éves világkörüli útjáról tért haza ide hozzánk Egerbe a Brody hagyaték. Alexander Brody üzletember, író, reklámszakember végakaratának megfelelően az egri Brody Sándor megyei és városi könyvtárba került a névadó író és fia, Hunyadi Sándor, valamint a család irodalmi hagyatéka. A több ezer kötetből és dokumentumból álló anyagban egyebek mellett a két író kéziratai, levelei, eredeti első kiadású könyvei, továbbá fotó, filmplakátok, újságcikkek is szerepelnek. A hatalmas és szerteágazó Brody és Hunyadi hagyaték megőrzését egész életében szívén viselő Alexander Brody álma valósult meg az átadással. Ezzel a család világirodalmi jelentőségű teljesítménye tovább él és generációk számára válik kézzelfogható.

0: Szerintem megelevenednek a közeli és távoli múlt sportsikerei. Megtekinthetők eredeti olimpiai fáklyák, érmek, Puskás öcsi labdája, az 56-os Melbourne-i olimpiát megjárt lyukas és Kossuth címeres zászlók, valamint megismerkedhetünk az egri vízilabda történetével is. Az épület előtt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyik magyarországi élharcosának, Kemény Ferencnek a szobra áll.
1: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nyári munkát vállalhatnak a diákok, turista utak is szennyeződhettek azbesztel, hamis táskák miatt indult eljárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Közel 800 heves vármegyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben, hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Heves vármegyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
2: Büntető eljárás indult egy nő ellen, aki hamis márkajelzéssel ellátott táskákat árult az egri piacon. Az ügyészségtől a heol.hu megtudta, a gyanúsított tavaly nyáron közel 15 női váltáskát kínált eladásra, amelyeken eredeti márkákat utánszójelzések szerepeltek. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt indult eljárás. A nő beismerte a cselekményt és megbánást tanúsított, mivel mindkét fél hozzájárult a közvetítésre. Eljáráshoz az ügyészség 6 hónapra felfüggesztette a büntető eljárást. Ha a felek megállapodnak és a vállalt kötelezettségek teljesülnek, az eljárás később megszüntethető. Az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, június finisében, jövő héten már július lesz, repül az idő, mintha csak nemrég lett volna a 2001, amikor a Lady Marmalade óriási sláger volt. Ezzel indul az óra, ha a dugó baleset van valahol, vagy névnapos, szülinapost ünnepelne bárki, egyébként Vilmos Viola napja van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 176. napján. Június 25-e van, csütörtök, a tengerész világnap, a vitiligó világnapja és a barlangok nemzetközi napja. És jön egy gyors időjárás jelentés innától, hat, azaz forró. A mai, a holnapi és a hétvégi napok időjárása is ilyen lesz, kitartást hozzá!

0: Best FM, a legjobb zenék. Miami-ba utazunk a Pia 8-as hírek után Bill Smith-szel. Ott egyébként ma kellemesebb lesz az idő, mint nálunk. A maximum 32 fok körül alakul, míg idehaza 31-37 fok közötti kánikulára készülhetünk, és ez napról napra csak durvább lesz. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajz kutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öregsor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A szép asszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Egervára mind a magyar történelem, mind pedig a kultúra egyik meghatározó építménye. Magyarország leghíresebb törökkori várának lenyűgözőek a város fölé magasodó impozáns falai, melyek között 1000 év kultúrtörténeti emlékeit találjuk. A vár története Szent István királyunk uralkodása idején kezdődött, aki itt a várdombon alapította meg az egri püspökséget. A tatárjárást követően 1248-ban kővárat építettek, majd pedig nagyméretű külső várral bővítették. A vár a 16. században a török megszállás alatt a magyar királyság határvédelmi rendszerének, Európa védőpajzsának fontos erőssége volt. Az egri vár legismertebb eseménye az 1552-es ostrom volt, amikor Dobó István és a várvédők diadalmas győzelmet arattak a török túlerővel szemben. 2014-től nemzeti emlékhely.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
6: Nem lesz ügyfélfogadás az egri polgármesteri hivatalban. Zajlik az agyva vízpótlása, videóverseny fiataloknak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Július 1-én szünetel az ügyfélfogadás az egri polgármesteri hivatalban. A város emlékeztetett közösségi oldalán, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt ezen a napon a hivatal valamennyi szervezeti egysége zárva tart. Sem a Városháza, sem a Kossuth-Lajos utcaépület nem fogad ügyfeleket. A helyi adóügyekkel és a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézés ugyanakkor továbbra is elérhető elektronikus úton. Az elektronikus önkormányzati portálon az adózók kérdezhetik adószámla egyenlegüket, nyomon követhetik ügyeiket, és online adófizetésre is lehetőségük van. megkezdték az agyva vízpótlását a Mátra-Verebélyi tározóból a tartós vízhiány miatt. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a folyót és teljes vízgyűjtő területét továbbra is vízhiány jellemzi, ezért a betározott vízkészletekből ütemezetten pótolják a vizet. Első lépésként közel a duplájára növelték a tározóból leeresztett vízmennyiségét. A beavatkozással szeretnék biztosítani a szükséges ökológiai vízmennyiséget, valamint az egyéb vízigények kielégítéséhez szükséges készleteket. A vízügyi igazgatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek végesek, ezért a folyó vízszintje ettől nem emelkedik jelentősen. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Film Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Film Fesztivál alapítója.
7: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
6: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 25-én, csütörtökön, sok boldogságot a Vilmosoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 83 éve ezen a napon született William Grant Bill Mugridge, angol designer, a legelső laptop tervezője. 1954-ben a mai napon született David Page, Grammy-díjas amerikai billentyűs énekes, a Toto alapító tagja és fő dalszerzője. ...1963-ban ezen a napon született George Michael, Grammy-díjas angol énekes dalszerző, a 80-as, 90-es évek egyik első számú és legismertebb popikonja. 1972. június 25 megszületett Mike Krueger, kanadai basszusgitáros, a Nickelback tagja, Chad Krueger énekes bátyja. 2009-ben a mai napon hunyt el Michael Jackson, a pop királya. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Lehet őket nálunk is köszönteni 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Gergő, M1 Budapest felé Bicskénél autó az oldalán, brutál dugó. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ide írt nekünk Gergő. Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, a következő fél órában pedig többek között Robbie Williams. No regrets. They don't work. És a Follow the Flow is. Tartunk egy rövid szünetet, de aztán jönnek vissza újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az egri török fürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A festői szépségű lilafüred a Bükk keleti szélén, a Garadna és a Szimba völgyének találkozásánál, a Hámori tó partján fenséges bükk erdőkkel koszorúzott vadregényes katlanban fekszik. A romantikus idilli hangulatot a számos látnivaló fokozza. Például itt hozták létre Magyarország legmagasabb vízesését. A 20 méter magasból lezúduló patak nem egy Niagara,

0: 98,7 Best FM-en.
1: Sokan választanak belföldi úti célt, megújul a Gárdonyi Színház, változások az EGRI busz közlekedésben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazás során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek több napos belföldi utazáson.
1: Eger hagyományosan Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai cél pontja, amely folyamatosan az ország top 15 legnépszerűbb települések között szerepel. Új művészeti koncepcióval és több bemutatóval készül a következő évadra az EGRI Gárdonyi Kéza Színház, ismertették a város közösségi oldalán. Az intézményben új vezetői csapat kezdi meg a munkát, a művészeti vezetői feladatokat Szabó Sebestyén László látja el, a tánc tagozatot pedig Kondák Orajsa Panka vezeti. A következő évad műsorán szerepel a Kubadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, valamint több színházi és táncelőadás is. A nyár végére megújul a színház honlapja, logója és arculata, ősszel pedig Egerbe érkezik a Revizor című díjnyertes előadás is. Az új vezetés nyitottabb intézményt szeretne, ezért kávézó is nyílik a teátrumban. Megváltozott a helyi busz közlekedésen gyátmenetileg Egerben út- és közműmunkák miatt, írja az egerhírek.hu. A Malom utca Vécsei völgy irányú megállóját jelenleg nem érintik a járatok, az utasok a Malomárok utcai megállót használhatják. A Kővágó tér Szarvaskő irányú megállója is kimarad a forgalomból ma és holnap, ezért az érintett buszokra a Garzonház megállónál lehet felszállni. Az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 8 óra, június 25-e van. Tombol a nyár és a nyári szünet, kitartást a kánikulához, jó nyaralást annak, aki a héten pihen, ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, rögtön Crystal Waters, nem sokára a Simply Red, most pedig Oli Mörsz jön, Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, jó utat, óvatosan a kánikulában. Könnyebben elkalandozik a figyelmünk. Oldalára borult egy autó az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. Egy sáv járható ott, emiatt 7-8 kilométeres az eset mögött a torlódás. A 76-os főúton Zalaegerszeg térségében a kiskutasi elágazásnál két autó koccant, a 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, jön a napfelkelte. Egyébként a nyári napforduló nem egyenlő a legkorábbi napfelkeltével és a legkésőbbi naplementével. Ezek külön-külön részben már megvoltak. Június 16-án 4 óra 45-kor volt az idei legkorábbi napfelkelte, és holnap lesz a legkésőbbi naplemente. Jöjjön most a Sunrise, a napfelkelte a Simply Redtől is, itt a Besten. Jó reggelt!

0: that.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szombattól harmadfokú a hőségriasztás, közben extrém erős UV-sugárzás társul a kánikula mellé. Még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet akár 10-15 perc napon tartózkodás után. Vigyázzunk a bőrünkre, magunkra, bár közben azért csábító a vízpart, 26 fokos a Balaton, mondom azért a Velencei tó hőmérsékletét is, bár ott meg rekord alacsony vízállást mértek, 25 fok a tóvize, a Tisza tó 26 fokos, a Fertő tóé 25. Még több friss info pillanatokon belül, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Stereo MC-z jön.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
6: Come on.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nyári munkát vállalhatnak a diákok, turista utak is szennyeződhettek azbesztel, hamis táskák miatt indult eljárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Közel 800 heves vármegyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben, hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Heves vármegyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: Büntető eljárás indult egy nő ellen, aki hamis márkajelzéssel ellátott táskákat árult az EGRI piacon. Az ügyészségtől a heol.hu megtudta, a gyanúsított tavaly nyáron közel 15 női váltáskát kínált eladásra, amelyeken eredeti márkákat utánzó jelzések szerepeltek. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt indult eljárás. A nő beismerte a cselekményt és megbánást tanúsított, mivel mindkét fél hozzájárult a közvetítő eljáráshoz, az ügyészség 6 hónapra felfüggesztette a büntető eljárást. Ha a felek megállapodnak és a vállalt kötelezettségek teljesülnek, az eljárás később megszüntethető. Az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM, a legjobb zenék. Még mindig nagy a dugó az M1-esen Budapest felé, ahol korábban Biatorbágynál felborult egy autó. 6-7 kilométeren torlódik a pálya, és sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, úgyhogy már az is bedugult kicsivel Biatorbágy előtt, és torlódik. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155 és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek egyike a folytatásban is. Jön a Fragmától, a Talk az Miracle a Besten.
1: Best FM.

0: Kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szó szerint tombol a nyár, ma 35 fok körül, a hétvégén inkább 40 fokhoz közel lesz a maximum, és közel hozzá címmel szól majd Maxi Priest dala a következő órában. Ez lesz a Close to You. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jön a Well Hello is! De mindenek előtt a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Kossuth Lajos utcaépület nem fogad ügyfeleket. A helyi adóügyekkel és a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézés ugyanakkor továbbra is elérhető elektronikus úton. Az elektronikus önkormányzati portálon az adózók lekérdezhetik adószámla egyenlegüket, nyomon követhetik ügyeiket, és online adófizetésre is lehetőségük van. Megkezdték az agyva vízpótlását a Mátra-Verebélyi tározóból a tartós vízhiány miatt. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a folyót és teljes vízgyűjtő területét továbbra is vízhiány jellemzi, ezért a betározott vízkészletekből ütemezetten pótolják a vizet. Első lépésként közel a duplájára növelték a tározóból leeresztett vízmennyiségét. A beavatkozással szeretnék biztosítani a szükséges ökológiai vízmennyiséget, valamint az egyéb vízigények kielégítéséhez szükséges készleteket. A vízügyi igazgatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek végesek, ezért a folyó vízszintje ettől nem emelkedik jelentősen. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Film Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Film Fesztivál alapítója.
1: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
0: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan sztároktól, mint Janet Jackson, Fatboy Slim, a De La Soul, Sheryl Crow, vagy elsőként Justin Timberlake, Like I Love You. Ezzel indul az óra 4 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155, ha a dugó baleset van, hívható SMS, Viber számunkra várom az infót.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Ráadásul az M0-as csomópontjánál korábban egy baleset is történt. Egy sávon halad a forgalom, mögötte 8-9 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében lerobbant egy kis teherautó a külső sávban a 33-as kilométernél. A torlódás ott is több mint 3-4 kilométer. Jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig már el is indítottam a De La Soul dalát Ring Ring Ring címmel a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Újabb baleset az M5-ösön történt a főváros felé Ócsánál, 5 kilométeres a dugó. Óvatosan, a kánikula próbára tesz minket, autósokat, gyalogosokat egyaránt. Figyeljünk egymásra jobban. Mindjárt Fatboy Slim, előtte még a BSV, most pedig Denzel jön, és a Pump It Up a Best-en.
1: Best FM. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The funk's

Best FM a legjobb zenék, ma is forró nap előtt állunk, de ez még nem a maximum, még teker egy kicsit a hőfokon a kánikula a következő napokban. Ma 35 fok körül alakul a maximum, holnap 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Szombaton a legmelegebb órákban 35-40, vasárnap délután pedig 36-41 fokig is felforrósodhat a levegő. All for you, ez már Janet Jackson dala a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az East 17 is jön az It's Alright-tal, rendben van, hát biztos nem az, hogy hétvégén 40 fok lesz, de akkor mi? És persze szólnak szokás szerint magyar dalok is, jön majd Horváth Tamás. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úticél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Eger hagyományosan Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja, amely folyamatosan az ország top 15 legnépszerűbb települése között szerepel. Új művészeti koncepcióval és több bemutatóval készül a következő évadra az Egri Kátonyi Kéza Színház, ismertették a város közösségi oldalán. Az intézményben új vezetői csapat kezdi meg a munkát, a művészeti vezetői feladatokat Szabó Sevestyén László látja el, a tánc tagozatot pedig Kondák Orajsa Panka vezeti. A következő évad műsorán szerepel a Kubadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, valamint több színházi és táncelőadás is. A nyár végére megújul a színház honlapja, logója és arculata, ősszel pedig Eggerbe érkezik a Revizor című díjnyertes előadás is. Az új vezetés nyitottabb intézményt szeretne, ezért kávézó is nyílik a teátrumban. Megváltozott a helyi buszközlekedés rendje átmenetileg Egerben út- és közmű munkák miatt, írja az egerhírek.hu. A Malom utca Bécsei völgy irányú megállóját jelenleg nem érintik a járatok, az utasok a Malomárok utcai megállót használhatják. A Kővágó tér Szarvaskő irányú megállója is kimarad a forgalomból ma és holnap, ezért az érintett buszokra a Garzonház megállónál lehet felszállni. Az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben megélénkülhet az északi-északkeleti szél. A déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és Egerben akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az érzékenyek fáradtságot, tompasságot és dekoncentráltságot tapasztalhatnak a meleg miatt. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában Usher-től a Backstreet Boys-től mindjárt a Compact Disco is, itt lesz a Feel the Rain-nel, de jó lenne egy kis eső, ugye? Csillapítaná a kánikulát, felfrissíteni a levegőt, hát erre sajnos egy darabig nem számíthatunk. Ettől függetlenül szép napot kíván mindenkinek, és én magam is a Bon Jovi. Have a nice day! 5 perc múlt 10, Max M. Levente vagyok.
3: Best FM!

0: ezt a fel a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es éveket most a Backstreet Boys-zal idézzük meg. Az évszám konkrétan 1996. Quit Playing Games.
1: Ne!

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. M5 Budapest felé Ócsánál történt korábban egy baleset, a 31-es kilométernél egy sávra szűkül a pálya, 5-6 kilométeres a dugó. Az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében is baleset történt, a 43-as kilométernél szintén egy sáv járható, 3-4 kilométeres a dugó, és a hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Mi is lassítunk a tempón a következő órában Sompollal és Sásával. I'm still in love, és jönnek magyar előadók is, Szakács Gergő legalábbis biztosan. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A tudatos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közmű Szövetség. A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot, nem jönnek frissítő záporok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bánjunk tudatosan és takarékosan a vízzel, erre figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt már az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furtkutakat, vagy az összegyűjtött csapatokat.

0: nőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg, és minél előbb célba érjenek. A tárca egyúttal fokozott óvatosságra inti a közlekedőket a következő napokban. Azt tanácsolja, hogy az autósok hosszabb utazás előtt ellenőrizzék a kocsit, vigyenek magukkal elég folyadékot, és ha lehet, a legmelegebb időszakokban kerüljék az utazást. A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket is megterheli. Csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő. Indulás előtt jó, ha tájékozódnak az aktuális forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek Szlovéniában a Bledi várnál. A család a sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba vitték. Marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például az Under the Bridge a Red Hot Chili Peppers-től, vagy a Robin Rezz-féle Got to Get. Az órát Kylie dala indítja, éppen csak átléptünk az új évezredbe, 2001-et írtunk, amikor elvarázsolt minket In Your Eyes című dalával. 0620 55 55 155, aki dugót, balesetet lát, küldje ide a közlekedési infót. Hello, jó utat, jó munkát, kitartást a kánikulához, Max Emlövente vagyok.
1: Beste

Best FM a legjobb zenék. Meredith Brooks 97-ben megjelent Bitch című dalát két kategóriában is jelölték Grammy-re, köztük a legjobb rock daléban, de végül aranygramofont nem nyert. Saját karrierje mellett pedig dalszerzőként is dolgozik, sőt, session zenészként. Írt egy egész lemeznyi dalt Jennifer Love Hewittnak, majd Celine Dion és Enest is a gitárosaként tevékenykedett.

0: Kressz FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az 52-esen Fülöp Szállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben félpályás lezárásra és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Krisztina Milian When You Look At Me című dalát már Majoros Rita indítja el. Rögtön kezdődik a Best délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód, a kánikulában vizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Két erős földrengés pusztított Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A rendkívüli meleg miatt keddé félig meghosszabbították a vörös kódot is. Ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Vizet osztanak a legmelegebb órákban a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV csoport munkatársai általában délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak ingyen frissítőt a várakozó utasoknak a készlet erejéig. Párakapukat is kitesznek, hogy segítsenek elviselni a kánikulát. A társaság tapasztalatai szerint már csütörtökön is rengetegen kelnek útra a Balatonhoz, Budapest és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. Az utasoktól ezért azt kérik, hogy előre váltsák meg a jegyeket. Aki teheti, induljon útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, péntek délután és szombat reggel ugyanis garantált a teltház. Sokan készítenek különféle gyümölcs- és virágkivonat alapú szörpöket nyáron. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
2: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára. Olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket, az üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el. Legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelölj

0: dél-keleti részén születhetnek, utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet 31-37 fokig húzik fel, és késő estére sem csökken 20 fok alá. Holnap is mindenütt tűz majd a nap, legfeljebb néhány felhő téved az égre, esőre nincs sok esély. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodásan szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy jól telik a napjuk, és hogy feldobhatom én a délutánt néhány isteni dallal így június 25-én. Elképesztő, hogy jövő héten már július van, és itt vagyunk a nyárban, a forróságban és a legjobb zenék között. Úgyhogy Krisztina Milliennel már indítom is az órát. Jön a mennyülöket mi.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, csodálatos napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, éppen hogy délután. Remélem, hogy velem töltik ezt a jó pár órát, ha van lehetőségük, mindenképpen tegyenek így. Én feldobom a napjukat egy kis nosztalgiával, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel. Tudják, azokból az időkből, amikor mi még naivan azt hittük, hogy valamelyik Backstreet Boy lesz a férjünk, vagy mondjuk éppen Avril Lavigne lesz valaki mennyasszonya. Szóval jó idők voltak, úgyhogy idézzük fel őket néhány isteni zenével szerintem. Hozom a nap kérdését is természetesen, hozok közlekedési információkat is, meg mindenféle földi jót. Úgyhogy George Michael érkezik hamarosan is, a Freedom, na meg a Nickelback és a Photograph, most pedig DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom Shake the Room viszi tovább a napot. Megye jó a kedvünk, és szép a napjuk!

0: Fest FM a legjobb zenék. Ma is várom az útinfókat, bárki bármerre jár az országban, és lát valamit, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620 5555 155-ös számon. És a hőségriadó miatt a következő napokban arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, akár egy kis snack, vagy bármi ilyesmi, gyümölcs, esetleg nedves törölköző arra az esetre, hogyha a torlódás alakul ki, vagy teljes útzár lép életbe. Ha valamilyen betegségben szenved valaki, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállóra kényszerülne bárki is. És a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama is módosul. Vasárnap reggel 6 és 22 óra között lesz majd érvényben. 0620 55 55 155. Ma is ide várom az útinfókat, sőt, hogyha valakinek van akár erre a forróságra, sofőrként, utazóként valamilyen jó kis tippje, azt is nagyon várom és nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek, egy óra lesz pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig zenélünk tovább. Például Bryan Adams-szel és Sikénel jön a Don't Give It Up. De zenél majd a 4-es street is jön, a Legyen úgy, mint rég.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem csillapodik, sőt fokozódik a kánikula, tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte. Hamarosan indul a NAV-razzia a Balatonnál, a Belencei és a Tiszatónál. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban lehetőleg ne menjünk a napra, viseljünk sapkát, kalapot, használjunk fényvédőkrémet. A MÁV a forgalmasabb vasútállomásokon vizet oszt az utasoknak, és több helyre párakapukat is felszerelt. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tehát tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, sőt a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Barlagot, gazt sem égethetünk. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól az adóhivatal. Egyebek mellett a turisták kedvelt üdülőhelyein, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a novemberei augusztus végéig. A revizorok megjelenhetnek például a kerékpár és csónak kölcsönzőknél, az esküvőszervezőknél vagy a sétarepüléseket kínáló cégeknél is. Ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Holnap lesz a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Népegészségügyi Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabis változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is.

0: aki teheti a hétvégét, töltse vízparton, rekkenő hőségre akár 40 fokra is számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt egy óra is, úgyhogy menjünk tovább, és hallgassunk isteni zenéket. Jöhet a délutáni kávé, egy kis desszert, így ebéd után, meg mondjuk egy jó morcsibadal, jön a Rome Wasn't Built in a Day. Én Majoros Rita vagyok, az órát pedig Brian Adams és Sikén dalával indítom, jön a Don't Give It Up. Szép csütörtöket mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Amikor mennek a hétköznapok, és csak jönnek a napok egymás után, oldjuk meg a feladatainkat, akkor szerintem nagyon kevésszer jut az eszünkbe, vagy legalábbis én a saját magam részéről tudok nyilatkozni, hogy nagyon kevésszer jut mostanában eszembe az, hogy amúgy ezt a dolgot, meg azt a dolgot milyen jól és ügyesen megoldottam, és mennyire büszke vagyok magamra. Úgyhogy ma ez egy jel, vagy mondhatom azt, hogy egy kérdés, egy figyelmeztetés, ki mikor volt utoljára igazán büszke magára, és miért? Szóval ezt én most megkérdezem, úgyhogy jöhetnek a gondolatok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor volt magára úgy igazán büszke? Itt pedig őszintének lehet lenni. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek, Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, szóval várom a válaszokat, cserébe pedig hozom Press Michelle és Maya dalát, Ghetto Superstar a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Azt írja nekem Anita, hogy baleset történt Budapesten a Lehel utca és a Róbert Károly körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell figyelni, egy kis fennakadásra számítani. Nagyon köszönöm az infót. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ezt írták a hallgatóink. Ott a felhajtás is nehézkes, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni. Aki teheti, esetleg válasszon másik útvonalat. Az M0-es autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomópontnál a műszaki rendszer karbantartását végzik. A 31-es kilométernél a belső sávot kell választani, 2-3 kilométeres az arra szóló kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig próbálok hűsítő dallamokat hozni a következő órában, mert hogy 26-án péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, viszont június 27-én szombaton 0 órától június 30-a kedd éjfélig pedig a hőségriasztást harmadfokúra emelték, úgyhogy a következő napokban is nagy forróság várható, bár gyanítom, aki rápillantott már az időjárás előrejelzésre, ezzel tisztában van, de azért tényleg nem elég időben felkészülni. Úgyhogy vigyázzunk egymásra, én pedig tényleg igyekszem hűsíteni azokkal a dallamokkal a következő órában is. Jön majd a Margaret Island és az éjszaka. És itt lesz Sharam, Eddie Murphy feldolgozása is, ez a Party All The Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Minden vizsgált olasz rizling kifogástalan volt, nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolt védelem jön a hőség miatt. A Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a munkálatokat egy új kormányrendelet szerint, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórház bejárásán jelentette be. A kormányfő kitért rá, szombattól már harmadfokú hőségriasztás lesz, és várhatóan 4 napig meghaladja majd a napi középhőmérséklet a 29 fokot, amire még nem volt példa Magyarországon a mérések kezdete óta. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti, és több tárcavezető segíti. Hatékony a hőségben a vörös kód, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, jelezte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A legveszélyeztetettebb intézményekben mobil klímát, légkondicionáló berendezést, ventilátort vittek. Kiemelten figyelnek az ivóvízellátásra is, az utcai szolgálatok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a hajléktalan emberek helyzetét. Emellett a házi segítségnyújtást biztosító szervezetek is fokozottan figyelnek az idősekre, tartós betegekre és fogyatékossággal élőkre. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt, és a szomszédos országokban is érezni lehetett. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és több mint 900 sérültről szólnak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Délután 2 óra is elmúlt 4 perccel, mert tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Például Alice DJ-vel jön a Better of Alone, de itt lesz a No Doubt és a Hey Baby, na meg Jennifer Lopez is, és az If You Had My Love. Sarah Eddie Murphy feldolgozásával érkezik, ez pedig a Party All The Time. Csodás napot és kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma délutáni kérdésem az, hogy ki mikor volt magára utoljára igazán büszke. Na nézzük, Kata mit ír. Ma reggel akkor is elmentem futni, amikor legszívesebben visszafeküdtem volna aludni, és igazából nem is reggel volt, hanem hajnal, megpróbáltam még a nagy forróság előtt futni egyet. Apróság, de büszke vagyok rá. Szerintem egyáltalán nem apróság, mert én például ma nem mentem, inkább csak fetrengtem. Úgyhogy én, Kata, én is büszke vagyok rád. Magamra most emiatt egy kicsit kevésbé. Gábor is írt, egy hónapja nem dohányzom, minden nap küzdelem, de most erre vagyok a legbüszkébb. És legyél is, az egészség a legfontosabb. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek még ide az üzenetek. Eddig, bevallom őszintén, nagyon-nagyon jók jöttek, és nagyon jó, hogy az apróságokat is észrevesszük saját magunkon. Jó jel! Alice DJ pedig a folytatásban érkezik méghozzá a 99-es Better Off Alone slágerével, ami igazából egy nagyon vidám, könnyed, táncolós dalnak tűnik, de a mélyén ott van a magány, a szakítás, és az a kérdés, hogy vajon jobb egyedül? Better Off Alone, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után gyorsan hozok egy-két közlekedési információt. Budapesten a Szent Gellért rakparton, a Rudas gyógyfürdőnél baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. És hát továbbra is erős forgalomra kell számítani. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak az autók. Különösen a Komáromi csomópont és Tata térségében két 5 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra autózóknak, úgyhogy aki még teheti, válaszol másik útvonalat. A 31-es főúton Szent Mártonkáta és Nagykáta között két autó ütközött, a 60-as kilométer közelében félpályás lezárás mellett vizsgálja a rendőrség a balesetet. A 75-ös főúton pedig Zalaapáti közelében egy autó és egy motoros hajtott egymásnak, a 10-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nyári munkát vállalhatnak a diákok, turista utak is szennyeződhettek azbesztel, hamis táskák miatt indult eljárás. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Közel 800 heves vármegyei diák vállalhat munkát állami támogatással a nyári szünetben, hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal. A program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak szól, akik júliusban és augusztusban szerezhetnek munkatapasztalatot és jövedelmet. A foglalkoztatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaságban, a turizmusban, a vendéglátásban és az erdőgazdálkodásban valósulhat meg. A programra Heves vármegyében 189 millió forint áll rendelkezésre. A jelentkezéshez a diákoknak a lakóhelyük szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell regisztrálniuk. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
2: Büntetőeljárás indult egy nő ellen, aki hamis márkajelzéssel ellátott táskákat árult az Egri piacon. Az ügyészségtől a heol.hu megtudta, a gyanúsított tavaly nyáron közel 15 női váltáskát kínált eladásra, amelyeken eredeti márkákat utánzó jelzések szerepeltek. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt indult eljárás. A nő beismerte a cselekményt és megbánást tanúsított, mivel mindkét fél hozzájárult a közvetítésre. Eljáráshoz az ügyészség 6 hónapra felfüggesztette a büntető eljárást. Ha a felek megállapodnak és a vállalt kötelezettségek teljesülnek, az eljárás később megszüntethető. Az időjárásról. Felhő nem lesz felettünk az égen, így csak lassan csökken a hőmérséklet. Este Egerben 26, hajnalban pedig 17 fok valószínű, és gyenge marad a légmozgás. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani, holnap pedig tovább fokozódik a kánikula, napközben akár 34 fokot is mérhetünk majd. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Nagyon meleg van, odakint 33 fok itt Egerben. Ezzel párhuzamosan vizeink is melegednek. A Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 26 fokos már. Hú. Hozom a részleteket, meg a dalokat itt a Rudimentál.
4: 100,7 Best FM.

15 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 33 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. A hétvégéig ez még emelkedni fog, de maradjunk a mai napnál. Az országban jelen pillanatban 30 és 36 fok között van a hőmérséklet. A 36 fok több helyen is van, nem feltétlen kell az ország déli részében menni hozzá. Nagyon vigyázzanak az UV-sugárzással. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy 10-ös délután 5 óra között, van, aki azt mondja, hogy bőven elég a 11 és délután 4 óra. Ezt mindenki döntse el maga, viszont én tegnap kipróbáltam este 7 órakor, csak így, nem vicc, kidugtam a lábam a napra, ott hagytam egy pár percig, hát égett. Szóval még este 7 órakor is nagyon-nagyon erős volt. Ilyenkor még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet 10-15 perc napon tartózkodás után. Most nem az este 7 órára gondolok, hanem tényleg így a csúcsidőben, mint most is. Ezekben a napokban a legmagasabb a napállás, és egy hőkupola egyre jobban megközelíti hazánkat. A következő napokban felhő szinte alig lesz az égen, talán most is egy-kettőt látok én, egy-két bárányfelhőt. Mindezek együttes hatásaként az UV-sugárzás egyre több felé eléri, illetve meghaladja a 8-as szintet, ami azt jelenti, hogy extrém erős lesz az UV-sugárzás, és itt az az időszak, amit említettem, többek szerint 11 és délután 4, valaki szerint 10-es délután 5 óra között. Ilyen mértékű UV-sugárzás esetén az érzékeny bőrtípusúak pár perc alatt leéghetnek, de még a normál bőrtípusú embereknél is jelentkezhetnek különböző kipirosodások. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ebben az időjárási helyzetben nagy a hőguta és a sztrókok kockázata is. Nagyon-nagyon sok folyadékot fogyasszunk. Tényleg ezt nem győzöm hangsúlyozni. Jön ez a hőkupola, ránk húzódik, hétvégén pedig több helyen beüt a 40 fok. Vannak olyan helyek, ahol 40 fok fölöttit is mondtak. Én már a 33 fokot is nagyon-nagyon nehezen bírom. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is íme a Shine, itt van Eszved a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Csirió mindenkinek egy nagy-nagy pohár vízzel, az ünnepeltekkel főleg. Most ez az időszak van, amikor vízzel a legjobb kocintani, és sok-sok folyadékot kell fogyasztanunk. Jön a köszöntés, névnaposok, kiskedvencek és születésnaposok innen Egerből és a környékből. Ez lesz most is a sorrend. De hát nézzük, hogy miről híres még a mai nap, június 25-e. Ma van a barlangok napja, és ma van a tengerész világnap is. Ma ünnepelnek a vilmosok, nekik van áprilisban is, hogyha jól tudom, névnapjuk. Valaki akkor, valaki ilyenkor tartja a latin-germán eredetű név, a Wilhelm név, Wilhelmus, Willemus alakjából származik, a jelentése erős akaratú védelmező. Az irányító szerep, amiben tökéletesnek gondolják magukat, vagy ebben érzik a legjobban magukat, mindig képesek a céljaikért küzdeni, nehezen élik meg a kudarcokat, a legerősebb jellemzőjük a birtoklási vágy. Ezt mondja a numerológia nevük elemzése után. Ma ünnepelnek még Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, William, Vilma, Viola, Violenta, Violett, Violetta és Viorika nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyuskák közül a Frak és a Lucky nevűek, a cicák közül a Macus és a Szőri nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Sóska nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok. Itt azért megjegyzem, hogy George Michael is a mai napon látta meg a napvilágot 1963-ban. Annyira sajnálom, hogy nincs már közöttünk, hogy mi jellemző a születésnaposokra, azokra a rákokra, akik június 25-én születtek. Az erényeik, hogy nagyon vonzó, egyben különös és hódító emberek, a hibáik, hogy fóbiásak, több is van nekik, és nyugtalanok mindig, mint aki be van sózva. Az egészségi állapotuknál ízületi problémák fordulhatnak elő, klausztrofóbiát is írja a könyv, a munkarésznél pedig az áll, hogy nagyon jók tervezőnek, ez bármi is legyen, kiválóan bánnak a pénzzel, és ha valami olyan szakmában, netalántán, és művésznek is nagyon-nagyon jók. És hogy kik ünnepelnek itt Egerben, a környéken születésnapot? Gottyár Petit Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, június 25-e, Petikém, eljött, ma van a születésnapod, és remélem, hogy körbevesznek majd ott a családtagok, kocincsatok vízzel, még most csak vízzel, és nem dolgozol ma olyan nagyon sokat, nagy-nagy pusszantás Petinek, Isten éltesse Besenyeini Esztert nagyon-nagyon sokáig, ő is születésnapos, ma van Márton Eriknek is a születésnapja, nagyon jó egészséget, Tihamér Attila is a mai nap szülötte, ő nem más, mint hatos, akit így ismerünk Egerben. Nagyon sokan ismerik őt, hogyha látják, akkor húzogassák meg a kis fülét. Pálka Csillának is ma van a születésnapja, Isten éltesse. Atkári Norbert is a mai napon született, nagyon jó egészséget neki. Horváth Tamás is születésnapos, nagy-nagy puszi. Nyüsti Lara, Lara drágám, kis mazsorettes Lara, láthattuk őt a dobótéren is. Nagy-nagy puszi neked, és minden szépet és jót. Tóth Bettinek is ma van a születésnapja, nagyon jó egészséget. Fazekas Adrián is a mai nap szülötte, minden szépet és jót kívánunk neki. Kopka Zsoltnak is ma van a születésnapja, nagy-nagy puszi. Erős Bea is születésnapos, Isten éltesse. Nagy Attiláról se felejtkezzünk el, ő is szülinapos. Sipekiné, Sefer, Zsuzsanna is június 25-ei. Ma van Nagy Zoltánnak is a születésnapja, és remélem, hogy senkit sem hagytam ki, ha mégis jelezzék 0620-355-6555-ös. Isten éltesse az ünnepelteket, Nióval megyünk tovább itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

2000-es slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik ezen a hétvégén, pénteken és szombaton Tárka, összművészeti hétvége Felső Tárkányban. Több helyszín, számos program, képzőművészet, hagyományőrzés, gasztronómia, koncertek, aktív kikapcsolódás és egy egész hétvégényi végtelen szabadság a Bükk lábánál. Pénteken este 7 órától a színpadon a Mood Garden, utána 20 óra 30 perctől a Gipó Cirkusz, szombaton este 6 órától a Team Rock Band, este 8 órától a Carbon Fools, majd pedig este 10 órától érkezik a Wachowski DJ Set. Ezek a színpadi műsorok, érdemes ellátogatni a viziteger.com oldalról. Megtaláljuk a további részleteket. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Nem lesz ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban. Zajlik az agyva vízpótlása, videóverseny fiataloknak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Július 1-én szünetel az ügyfélfogadás az EGRI polgármesteri hivatalban. A város emlékeztetett közösségi oldalán, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt ezen a napon a hivatal valamennyi szervezeti egysége zárva tart. Sem a Városháza, sem a Kossuth-Lajos utcaépület nem fogad ügyfeleket. A helyi adóügyekkel és a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézés ugyanakkor továbbra is elérhető elektronikus úton. Az elektronikus önkormányzati portálon az adózók megkérdezhetik adószámla egyenlegüket, nyomon követhetik ügyeiket, és online adófizetésre is lehetőségük van. Megkezdték az agyva vízpótlását a Mátra-Verebélyi tározóból a tartós vízhiány miatt. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a folyót és teljes vízgyűjtő területét továbbra is vízhiány jellemzi, ezért a betározott vízkészletekből ütemezetten pótolják a vizet. Első lépésként közel a duplájára növelték a tározóból leeresztett vízmennyiségét. A beavatkozással szeretnék biztosítani a szükséges ökológiai vízmennyiséget, valamint mint az egyéb vízigények kielégítéséhez szükséges készleteket. A vízügyi igazgatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek végesek, ezért a folyó vízszintje ettől nem emelkedik jelentősen. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Film Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Film Fesztivál alapítója.
5: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
4: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Az időjárásról. Felhő nem lesz felettünk az égen, így csak lassan csökken a hőmérséklet. Este Egerben 26, hajnalban pedig 17 fok valószínű, és gyenge marad a légmozgás. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani, holnap pedig tovább fokozódik a kánikula, napközben akár 34 fokot is mérhetünk majd. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kaptam egy üzenetet, hogy volt egy rolleres baleset ma már itt Egerben. Elég látványos a sikeredet, és nagyon összetörte magát a rolleres, hogy mi volt pontosan, majd megkérdezzük autómentős Ferikét, hát ha tud róla. Ha bármilyen információjuk van, Egerből a környékből 0620-355-6555-ös. Rhythm is a Dancer, irány a 90-es évek, itt van a Snap a Besten.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Autómentős Ferike, aki, én inkább azt kérdezném meg, hogy ebben az eszméletlen melegben hogy vagy, Ferikém?
2: Szia, Dudi, sziasztok! 35,5 fokot mér az autóm. Most már nem mondtam, mit csinálnak a vízipólóznak valahol valamik, de nem mondom, mert kisípolsz. De figyelj, az, hogy ilyen hőség van meg minden, az addig oké. Nyár van, egész télen ezt vártok. Viszont akik most aszfaltoznak, ő rájuk gondolja egy kicsikét, hogy nekik milyen lehet.
1: Az eszméletlen.
2: Mert mi még valahol csak-csak be tudunk húzódni kicsikét, árnyékba, ez az amaz, de ez sajnos ez ilyen, és megviseli nagyon az embereket. Most megint kezdeném el mondani azt, amit eddig is sokszor mondtam, akinek nincs légkondi az autójába, vagy úgy gondolja, hogy több fogyaszt az autója ettől, meg stb., akkor azt tegye már meg azt a szívességet, hogy a két oldali ablakot húzza már kicsikét lentebb, és akkor lesz egy kis légmozgás. Folyadékbevétel, szénsavmentes, víz főként, és elég sűrűn kortyolgassunk. Mentősöktől elég jól megtanultam azt, hogy már amikor a szervezetünk hisztizik, hogy szomjas, akkor már elég rendesen ki vagyunk száradva. Ők is mindig ezt mondják, hogy sok folyadékbevitel, próbáljuk kerülni a tűző napot, árnyék helyen legyünk. Ha már kimentünk, akkor valami fejvédőt tegyünk már fel, hogyha gyalog van, hogy picit ne kapjunk napszórást. Utána mi folytatnám tovább, megkezdődött gőzerővel a gyerekeknek a nyári szünet. Na most a rollerezőket ne is emlegessük, hogy napi szinten mennyi ember esik el rollerre, és ha hiszitek, ha nem, a roller az az olyan jármű, hogy amikor elesel, 90%-kal fejjel tompítod a becsapódást, amikor megérkezel. Szóval ez nem vicc. Gyerekek, ez nem vicc.
1: Ha jól tudom, akkor volt ma egy olyan esetetek, amiben egy külföldi rolleres és beszakadt a koponyája?
2: Hát érzett a feje elég rendesen, igen, és igen, külföldi volt. Illetve tényleg, hogyha már arra vetemettünk szülők, hogy adjunk a gyerek lába alá elektromos rollert, akkor tegyük meg azt a felelősségteljes dolgot is, hogy adunk rá védőfeles szerelést, adjunk rá sisakot, egy kesztyűt a gyerekre, mert a keze és a feje fog leghamarabb leérni. És próbáljuk meg egy kicsit. Most azt nem mondom, hogy adjunk rá protektoros inget, adjunk rá térdvédő, könyökvédőt, mert tudom, ismerem, nekem is 14 éves a fiam, azt mondja, hogy apa, ne égessél már. Ez egy égő, meg minden, de égőbb, amikor a sürgőségén ott vagyunk és topolnak össze minket.
1: Egyszer volt egy magánbeszélgetésünk, azt mondtad, hogy nagyon jók azok a bukósisakok, amelyek most már úgy az állat is védik, tehát, hogy az áll előtt is van az a keret. Hogy inkább olyat válasszon a szülő annak a gyereknek, aki rollerezik?
2: Az én fiamnak is igazából egy ilyen cross sisakja van, ami védi teljes mértékben az egész fejét, szellőzik is, jól szellőzik, illetve védi az állkacsot is. Igen, kell, mert tényleg fejjel fogják tompítani az ütést, amikor megérkeznek. Ez szinte elkerülhetetlen, hogy ne a fejük csapódjon oda.
1: Ferikém, nagyon szép napot kívánunk neked, és akkor képzeletben megint kocintunk vízzel a hallgatókkal. Az enyém citromos, képzeld el. Kellemes délutánt kívánunk neked.
2: Kellemes napot és balesetmenteset. Sziasztok!
1: 0620-355-6555-ös, hogyha bármilyen információjuk van, vagy szeretnének hozzászólni itt a témához. Jön Sean Paul és Beyoncé itt a Besten.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, hogyha eljön a nyár és az iskolai szünet, akkor nyit a Bródy Park könyvtár az Érsekkertben. Így van ez idén is. A népszerű szolgáltatás során triciklivel érkeznek az érsekkerti fák közé és a szökőkút mellett kínálnak lapozgatni, nézegetni valót, nem csak gyerekeknek, hanem nagyoknak, családoknak. A könyvek lapozók mellett pedig társas játékok teszik teljessé a kínálatot. A szabadtéri olvasóhely augusztus 28-áig várja az érdeklődőket, jó idő esetén természetesen, hétfőtől péntekig, tehát csak hétköznapokon, 10 órától egészen déli 12 óráig. Tényleg a szökőkút környékén találjuk meg őket. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Sokan választanak belföldi úti célt, megújul a Gárdonyi Színház, változások az EGRI busz közlekedésben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
4: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazás során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek több napos belföldi utazáson.
3: Eger hagyományosan Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai cél pontja, amely folyamatosan az ország top 15 legnépszerűbb települések között szerepel. Új művészeti koncepcióval és több bemutatóval készül a következő évadra az EGRI Kátonyi Kéza Színház, ismertették a város közösségi oldalán. Az intézményben új vezetői csapat kezdi meg a munkát, a művészeti vezetői feladatokat Szabó Sebestyén László látja el, a tánc tagozatot pedig Kondák Orajsa Panka vezeti. A következő évad műsorán szerepel a Kubadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, valamint több színházi és táncelőadás is. A nyár végére megújul a színház honlapja, logója és arculata, ősszel pedig Eggerbe érkezik a Revizor című díjnyertes előadás is. Az új vezetés nyitottabb intézményt szeretne, ezért kávézó is nyílik a teátrumban. Megváltozott a helyi busz közlekedés rendje átmenetileg Egerben út- és közmű munkák miatt, írja az egerhírek.hu. A Malom utca Bécsei völgy irányú megállóját jelenleg nem érintik a járatok, az utasok a Malomárok utcai megállót használhatják. A Kővágó tér Szarvaskő irányú megállója is kimarad a forgalomból ma és holnap, ezért az érintett buszokra a Garzonház megállónál lehet felszállni. Az időjárásról. Felhő nem lesz felettünk az égen, így csak lassan csökken a hőmérséklet. Este Egerben 26, hajnalban pedig 17 fok valószínű, és gyenge marad a légmozgás. Csapadékra egyáltalán nem kell számítani, holnap pedig tovább fokozódik a kánikula, napközben akár 34 fokot is mérhetünk majd. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes délutánt mindenkinek, balesetmenteset, Rolicek Judit vagyok. Le van zárva a régi cifra kapu a Malom és a Tetemvár közötti szakaszon, hogyha lehet, akkor kerüljék el ezt a részt. Érkezik a jetlag, elsőként pedig íme Rihanna itt a 100,7-en.
0: 100,7 Best FM.

Tura 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Azt írja János az üzenetében, hogy a Malomárok utca is le van zárva, az Olasz és a Kallomalom közötti szakaszon csőtörés miatt. Itt is kerülni kell. Jön Whitney Houston, itt a Besten.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

0: neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabd.

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Tovább fokozódik a hőség, jelenleg 33 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. A hőmérőket természetesen úgy értem, hogy amit én is megnéztem így az interneten keresztül, biztos vannak olyanok, amelyek ennél többet mutatnak, autóban is talán többet láthatunk most. A mai nappal az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Itt nálunk már volt Hevesvár megyében, de most az egész országot érinti. Azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és a közutak menti fásításokban, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A szabályozás a parlag és gaz égetésre is kiterjed. A nagy meleg miatt az országos tiszti főorvos a korábban elrendelt másodfokú hőségriasztást holnap évfélig meghosszabbította. A meteorológiai előrejelzések alapján azonban tovább emelkedik a hőmérséklet, ezért június 27-e és június 30-a között már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország teljes területén. A tartós hőség különösen megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon megfelelő, elegendő folyadékot. Lehetőség szerint kerülje a tűzőnapon végzett fizikai munkát a déli órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra. Eger önkormányzata több intézkedéssel is igyekszik enyhíteni a kánikula hatásait. A városban a megszokott helyszíneken kint vannak a párakapuk. A dobótéri szökőkút szintén segíti a felfrissülést, hiszen látványelemként és párakapu funkcióval egyaránt szolgál. A városháza nyitvatartási idejében bárki betérhet hűsölni, az épületben frissítő ivóvíz is rendelkezésre áll a látogatók számára. A város emellett megkezdte a napvitorlák kihelyezését is, az árnyékolók idén elsősorban az egri játszótereken kapnak helyet, hogy a nyári időszakban kellemesebb körülményeket biztosítsanak a gyermekeknek és a családjaiknak. Vigyázzanak nagyon magukra és egymásra is. Jön Nelly Furtado és Timbaland itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, szólnak a dance stílusú dalok, 6 és 8 óra között White Boy-jal és Millerrel. Én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Roli Csek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót.
1: Érzem,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az energiaellátásban a hőség miatt. Home office jöhet a kánikulában az államigazgatásban. Jelesre vizsgáztak az olasz rizlingek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban eddig több mint 2000 ember vett részt. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Magyar Péter miniszterelnök egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden home office munkavégzés lesz ott, ahol ez lehetséges. A munkáltatókat egészséges munkakörülmények biztosítására és a szabadtéri munkák átütemezésére kérte a kormányfő. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek, és csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg, és minél előbb célba érjenek. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket, a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az egyik Michael ezen a napon született 63 évvel ezelőtt, a másik Michael pedig ezen a napon halt meg tragikus hirtelenséggel 17 évvel ezelőtt, mindösszesen 50 évesen. Természetesen mindkettejükről megemlékezünk a következő 60 percben. A Night Shift legelején úgy, hogy az általunk szabott határokat nem lépjük át, hiszen hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infókuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 0650.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet megtalálni az én korábbi 150 mixemet.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, így lesz ez a következő órában, szóval gyorsan némivel helyet cserélünk, és még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből. Pár perc, és a gyors váltás után innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség jön hétvégére, takarékoskodjunk a vízzel, nyári ellenőrzéseket kezd a NAV a nagy tavainknál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szombattól a napi középhőmérséklet 4 napon át 29 fok fölött is alakulhat, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mit szoktak ilyenkor? Na és milyen? Milyen 53 évesen? Milyen?
4: Hát,
3: na milyen?
4: Figyelj, kicsit nehezebb, de a botot eldobtam. A kezembe adták a haverok, de én meg így megpróbál, ez még nem kell, és így belögtem az árokba. Hát, ezzel az mindent elmondtam, nem?
3: Tehát... Imrém, hát boldog születésnapot akkor, hogy utólag is még benne vagyunk a nyolcban.
4: Gondolj, hogy mibe kanyarodtam be? Melyik utcában? Az 54-es utcában. Tehát ott mostantól egy évig 54 a mondás.
3: Hát akkor, és akkor mi az jövőben, akkor ez New Yorkban lesz az önök?
4: Hát figyelj, ki tudja, mit lehet. Én lottozom minden héten.
3: Hát figyelj, hogy emelkednek a jegyárak, ahhoz lehet, hogy kételi találat is
4: nem
3: kell.
4: Nem baj, csináljuk, Sanyi, az a lényeg, fia, hogyha fapadossal is, de megyünk, ha hívnak, nem?
3: Jó van, mindegy, egyre most csináltam ebben az órában legalábbis.
4: Mindenféleképpen. Kavarom, de csak dance-ben utazom, nem baj?
3: Hát pont úgy mindegy. Jó van.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Van nekem egy olyan tippem, amivel ugye múlt hétvége az viszonylag lazábra intéződött, hogy ezt most akkor te kamatosan bepotolod ezen a hétvégén.
2: A jövő héten vágy, vagy képzeld el, hogy azért mondtam, hogy ez a hét, ez még ez ugye hétfővel kezdődött az igazi műsor.
1: Hát jó, csak azt mondtad, hogy csütörtök,
2: péntek előtt letudod. Bejelentkeztek haverok, hogy nem megyünk le a tanyára, csak egy kicsit horkod, az a súly, ez a kicsit horgászni. Tudod, ez a programnak az elnevezése.
1: Mikor fogtál utoljára a kezedbe, Évikén?
2: Hát, horgászbotot nagyon régen fogtam a kezembe, de akkor is csak egy bácsinak segítettem, mert ő akarta megmeríteni a potykát, úgyhogy... Tehát ez tényleg így volt egyébként, hogy valamelyik héten mentem, és az öreg nagyon kilódott, és mondta, hogy nem segítenék, mert akkor, hogyha fogom, akkor én egyébként a csónakból mentem kimerni a vizet amúgy.
1: Csak erre volt, tehát nyugtass meg, hogy ti sem hiszitek el, hogy abból lesz horgászás.
2: Nem, de jól hangzik, meg gondolom, hogy otthon az asszonynak is, ha így vezetik fel a srácok, akkor ez egy sokkal jobb, mint hogy azt mondja, figyelj, menjük azt a dolgot, csihipúj, nem. Ez egy horgászat, ez nagyon komoly sport, Csándor, kérlek, hogy te is vedd komolyan, jó?
1: Abszolút. De akkor ez teljes izé, teljes bulimentesség erre a hétvégére?
2: Nem, azért a szombaton azért a borbár azért az befigyel, tehát azért azt nem szabad szemen kívül hagyni, vagy helyes. A látótéren vagy kívül figyelme, helyezni,
1: vagy mi az
2: figyelmen kívül, igen, de hagytam, hogy kijavítsam.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Viszont, amit nagyon-nagyon régen mondtuk, de tényleg nagyon-nagyon régen mondtunk, de nagyon-nagyon régen mondtunk.
2: Mi?
1: Elérhetősége.
2: Ja.
1: Légy szíves.
2: Kapd össze magad, vágyból, légy szíves. Már, hogy engem hol lehet elérni, tudom, hát nagyon jó.
1: Hát én tudom, te tudod, hogy ők tudják.
2: Perfekt a vége az. Mint a Ford Fairlane annak idején. Úgyhogy Mixcloudon belül ugyebár a DJ Miller Hun oldalon vagyok elérhető. Közel 200 mixel, és persze ezek között megtalálhatóak a Night Shift mixek is természetesen. White Boy, mondd, kérlek nézd is, és a többit, mert hát azért van itt még bőven
1: DJ-ink.
2: Hát persze, hát figyelj, hogyha már Lúd legyen kövér,
1: na, várjá,
2: ha már Night Shift lemez, ott lemezlóval sokról beszélünk,
1: fő,
2: akkor...
1: Hétfő, Lauer, Christian, Lauer and Canard. Tehát, mindegy, tehát úgy, mindegyik úgy kezdve, hogy mixcard.com per. Hétfő az Lauer and Canard, Ked, Hangya Nagyhá van. Szerda DJ Effendi, az a legkönnyebb, mert Effinek mindenhol DJ Effendi. Csütörtök ugye DJ Miller Hun, szombat az D és Limfit Hun, a vasárnap pedig DJ Németi. Én meg DJ White Boy.
2: Én így vagyok nyugodt, hogy mindenkit elmondtam.
1: Jaj, de olyan
2: rendesen. Ugye? Ez így korrekt, csapatban játszunk.

0: Imre, hát akkor biztonságos kifuttatását még ennek a szüli hétnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves vagy. Remélem, hogy sikerülni fog. Óvatosan duhajgod 50 fölött, mert tudod, minden perc ajándék vágy bolya, hogy szokták mondani a haverok.
0: Nem tudom, de remélhetőleg majd meg fogom tudni.
1: Akkor mekkora buli lesz. Rajtad múlik, tesó, mi ott leszünk veled.
0: Hát figyelj, én szóltam, hogy én oda azért Los Angeles tervezek, hát mégis akkor lesz az olimpia.
1: Teljesen úgy, normális. Hogy... Igen, erről már beszéltünk egyébként adásban is, hogy én tudom, hogy nagyon jó, hogy partner kell, és csak egy valakire számíthatsz.
0: Azt te vagy.
1: Azt a Miller Iminek hívják.
0: Figyelj, az még egy másfél-két év, de azért jövő csütörtökön számítani kell. Jó, úgyhogy gyere.
1: Figyelj, én itt leszek, tudod, bárhonnan is, de ha kell, gépet bérelek, de itt leszek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egészségügyi kockázata is van az extrém hőségnek. A napraforgó és a kukorica is szenved a melegtől. Nőtt a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A megengedetthez képest 10-20 km/órás sebesség csökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek. A közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az ilyen mértékű sebességkorlátozás nem vezet a menetrend összeomlásához, késések viszont lehetnek. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a nem nyitható ablakú IC-kocsikat, ahol nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Biztosítják a tartalékszerelvényeket és felajánlják az első osztályú kocsikat is. Nagyon megsínylik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt, erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgása a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. Több államot érintett, de főképp Caracas térségét. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és mintegy 1000 sérültről szólnak. A mentő alakulatok a romok között kutatnak, így várhatóan az áldozatok és a sérültek száma is emelkedni fog. A venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Folytatódik a derült idő, délen, délkeleten még néhol felhősebb lehet az ég, arrafelé még előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék az éjszaka folyamán. A délutáni 31-37 fok után, késő estére 21-31, hajnalra pedig 14 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással, a hétvégén pedig fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 17 évvel ezelőtt ezen a napon tragikus hirtelenséggel hunyt el Michael Jackson. 50 évesen mindössze, vagyis most még csak 67 lenne. Már nem tudjuk, hogy lenne 67. Amit ő művelt a testével meg a szervezetével, a fene tudja, hogy megérte volna ezt a kort. Ő és húga Janet Jackson érkezik az óra legelején a Scream-mel.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Simán benne van a pakliban, hogy az idei esztendő legnagyobb visszatérője Madonna legyen. Július 3-án jelenik meg sorrendben 16. nagy lemeze, a Confessions 2. Én csak így halkan zárójelben jegyezném meg, hogy szerintem az sokat lendítene a sikeren, hogyha egy 67 évesen nem próbálna meg úgy csinálni, mintha még mindig 30 éves lenne. Tud ez működni? Kitűnő példák vannak már előtte. Cher, Tina Turner, hogy más nem mondjak. Az egyik legnagyobb Madonna klasszikus, a Vogue érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cora utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleville ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Do You Wanna Get Funky?

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a tölgyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Összehangolja a kormány a hűséggel kapcsolatos védekezést. Jól vizsgáztak az olasz rizlingek. Hollandiában először van vörös riasztás hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Zajlik a társadalmi egyeztetés az alaptörvény 17. módosításáról és a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Erről is beszélt Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, 13 ezer ember küldött üzenetet az alaptörvény kapcsán, és 40%-uk konkrét javaslatokat is tett. A legnagyobb érdeklődés a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálását övezi. Sokan szigorítanának, mások kritikát fogalmaztak meg. Az alaptörvényről szombatig várják az észrevételeket, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán pedig június végéig. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Tombol a hőség Európában, Hollandiában történelme során először adtak ki vörös riasztást a kánikula miatt. A következő napokban ott is elérheti a 40 fokot a csúcshőmérséklet, és ez jelentős páratartalommal is társul. Luxemburgban megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. Eközben Spanyolországban már halálos áldozatai is vannak a hőségnek. A beszámolók szerint több mint 200-an vesztették életüket az extrém meleg következtében. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls-elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et és vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Haladunk előre egy napot, emelkedik a hőmérséklet egy fokot, vagy inkább kettőt. Jelen esetben 2 fokkal lesz majd melegebb holnap, mint ma. 34-ről 36-ra ugrunk, és minden más változatlan lesz. Se szél, se csapadék, se felhő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs krízis az energiaellátásban, csökkent a terrorfenyegetettségi szint itthon, halálos kisrepülő baleset történt Varsóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan maradjon, 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka és a hajnali órákban hűtsük az otthonainkat. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon az eddigi magasról közepesre. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletes elemzése után született meg a döntés arról, hogy a korábban elrendelt szigorú biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt, így a terrorfokozat csökkenthető, közölte a Belügyminisztérium. Hazánkban február végén az iráni háború kirobbanásakor emelték meg a fenyegetettségi szintet. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal, ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. Lezuhant egy kis repülőgép Varsóban, szörnyet haltak az utasok, a kisgépen ketten utaztak. Egy gyakorló reptér közelében történt a katasztrófa a lengyel fővárosban. A balesetben két járókelő is megsérült. A repülő Wroclawból indult, vizsgálják a tragédia okát. Fokozódik a hőség a következő napokban, már is mondom a részleteket az időjárásról. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: És igazából nekem is csak ma esett le, hogy ez a dátum, a június 25-e, az a popzene szempontjából milyen fontos. Mert hogy az egyik legnagyobb Michael-t vesztettük el ezen a napon, és a másik legnagyobb Michael pedig ezen a napon született, 1963-ban. George Michaelről van szó, érkezik a Too Funky-t a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Hogy ilyen illusztris volt azon színészeknek a népsora, akik a különböző vízi állatok hangját kölcsönözték az eredeti verzióban a cápa mesében. Ebből érkezik most Rose Royce után szabadon a Carvas Christina Aguilera-tól, és Missy Elliott-tól itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a Szép Emlékű Pecsában, a Petőfi Csarnokban. Megtöltötték a Papp László Sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki készletést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-jel itt a Besten.

turnéjának Ausztrál és Új-Zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont ahogy ők is mondják. Keep on moving, érkezik a Fine It a Best-em.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Rengeteg előadó 20 vagy 25 évvel ezelőtt megjelent albumát turnéval szokta mostanában ünnepelni. Anastasia, 50 Cent, hogy más nem mondjak. Sajnos a Depeche Mode nem ül föl erre a vonatra, pedig hát akkor jöhetnének az Exciterre, mert ez kereken 25 évvel ezelőtt jelent meg. Az egyik legjobb kislemez érkezik róla az óra legelején, íme a Free Love.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekesőnek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredet.

Best FM a legjobb zenék, április elejétől május végéig 33 fellépést bonyolított le a most érkező Blue, többnyire az Egyesült Királyságban, azért az is két naponta egy koncert. Most picit

Best FM a legjobb zenék, hát akkor Adamskival együtt én leszek a másik, aki megöli a mai bulit. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap természetesen érkezem, hiszen péntek lesz. A Night Shift extrában pedig plusz egy órát fog majd zenélni nekünk FND. Úgyhogy pop és rádiós lágerekkel indítjuk majd hivatalosan a hétvégét, hozzuk a szerdai életérzést. Én meghozom majd magam a DJ FND-t, 8 után pedig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Pont úgy, mint ahogy ma is tettem, egészen eddig. Ennyi volt már a Night Shift. Jön Adamski és a Killer, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: dog chow.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.